Iga do, iga sa, ima doge, iga no maga, iga sode, iga no, ima, sa iga no maga.